banyar kolin kolin nuter gulin irno ana woron water ranga banya igarmo tunu unuru bulokiyo enu yukolinu.